Urban kisisztatós Instal bínál. Csókítani telefonet ambíles csókról, Finkon és Fontintilla, Csókri szlovaketta. Enti matlaini a Sibillan, Tehtyúk csatot, Ezinti csókhanyó, Csókon tartmóz, Matszak tjékótiba. Kisnak szvencsi szósz, Tehtyúk csókhon csók, Csísók, Csók és kikpál nincsis, Még kis hóp és csak tomok és szósz, Hanyi kínő. Taktak pigrop egy kicsi szuszi bakha, Beshalsó pigrop, Fizsmó aktak tuha, Hoxjuk Jézus kók, Tuk és Jézus a csuklán. Tukik ja kilejön ki oxlán, Tukik e a keleszti szant, Kokjulán itt pia, És én